Gi meg mann, gi meg baby, så skal vi gi meg solnedgangen. Gi meg mann, gi meg baby, så skal vi gi meg.